0: Llegó la hora.
1: Llegó la hora. Dale, poné, poné.
0: Sí, sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Dale, dale. A eso.
2: Sin, 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106. 106